0: मैं प्रेम रस पाया, मैं प्रेम रस पाया, मैं प्रेम रस पाया।
1: Vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vadu vad